J'endors plus. Je te désire. Prends-moi. Je suis à toi.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Lemondott Alekszandr Vučić, a politikus vasárnap este írta alá lemondását a szerb elnöki tisztségről. Ma átadja a tisztséget Ana Brnabićnak, aki ideiglenesen fogja ellátni a köztársasági elnöki teendőket. Dejan Vukstankovics ügyvívő oktatási miniszter arra számít, hogy az új egyetemi tanév a tervek szerint október 1-én megkezdődik. Kijelentette, a tanítás felfüggesztése és az egyetemi épületek blokkádja egyértelműen jogellenesek, a felsőoktatási törvény megszegésének minősül. Október 31-ig meghosszabbította a kőolaj és a kőolaj származékok kivitelére vonatkozó ideiglenes tilalmat a szerbiai ügyvezető kormány. Az erről szóló határozat a hivatalos közlönyben jelent meg. Több turista érkezett Vajdaságba az év első 8 hónapjában, mint a tavalyi év azonos időszakában. A Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkárság adatai szerint januártól augusztus végéig 514.762 turistát regisztráltak, ami 14,2%-os növekedést jelent, közölték az illetékesek a Turizmus Világnapján. A külföldi vendégek száma 15,2%-kal nőtt, a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma pedig 24,3%-kal. Összesen több mint 1.540.000 vendégéjszakát jegyeztek, ezek 53,3%-át külföldi turisták töltötték el. A Világbank igazgató tanácsa 600 millió dollárt hagyott jóvá a szerbiai gázágazat fejlesztési programjára, jelentették be tegnap este. A Világbank közése szerint a program célja, hogy a stratégiai gázinfrastruktúrába történő beruházásokkal, az ágazati reformokkal és az intézmények megerősítésével növeljék Szerbia energiaellátásának biztonságát, megbízhatóságát és ellenálló képességét. A heves esőzések következtében bankok egyes részei víz alá kerültek, ami fennakadásokat okozott a közlekedésben, és több lakost evakuálni kellett. A város fő csatornáiba több mint 20 cm-nyi csapadék zúdult, az árvíz pedig különösen bankok központi és keleti részein terjedt el, utakat zárt el és megbénította a közlekedést, jelentette az AP. Öt embert vettek őrizetbe vasárnap az egyik brit légitámaszpont közelében robbanó anyagokkal elkövetett visszaélés gyanújával. A nap folyamán a hatóságok kiürítették a nyugat-angliai Fairford támaszpont közvetlen közelében fekvő Welford község jelentős részét. A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ás vereséget szenvedett Ukrajnától péntek este a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának első fordulójában. Szerbia 2-1-es vereséget szenvedett Hollandiától a labdarúgó nemzetek ligájában, így továbbra is pont nélkül áll csoportja utolsó helyén. Túlnyomóan napos idő várható ma Szerbiában, gyenge vagy mérsékelt felhűsödéssel. A reggeli hőmérséklet 5 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23 és 26 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hívetől, szóval a mélybe a mód.
0: A legjobb zenék.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ambassador.bet ADA. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador.bet ADA, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos. Ha!

folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitedi UU Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A rovovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

0: a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.
1: Még mindig rólad írok dalt, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Lemondott Alekszandr Vučić, a politikus vasárnap este írta alá lemondását a szerb elnöki tisztségről. Ma átadja a tisztséget Ana Brnabicnak, aki ideiglenesen fogja ellátni a köztársasági elnöki teendőket. Dejan Vuk Stankovic ügyvívő oktatási miniszter arra számít, hogy az új egyetemi tanév a tervek szerint október 1-én megkezdődik. Kijelentette, a tanítás felfüggesztése és az egyetemi épületek blokkádja egyértelműen jogellenesek, a felsőoktatási törvény megszegésének minősül. Október 31-ig meghosszabbította a kőolaj és a kőolaj származékok kivitelére vonatkozó ideiglenes tilalmat a szerbiai ügyvezető kormány. Az erről szóló határozat a hivatalos közlönyben jelent meg. Több turista érkezett Vajdaságba az év első 8 hónapjában, mint a tavalyi év azonos időszakában. A tartományi gazdasági és turisztikai titkárság adatai szerint januártól augusztus végéig 514.762 turistát regisztráltak, ami 14,2%-os növekedést jelent, közölték az illetékesek a Turizmus Világnapján. A külföldi vendégek száma 15,2%-kal nőtt, a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma pedig 24,3%-kal. Összesen több mint 1.540.000 vendégéjszakát jegyeztek, ezek 53,3%-át külföldi turisták töltötték el. A Világbank igazgató tanácsa 600 millió dollárt hagyott jóvá a szerbiai gázágazat fejlesztési programjára, jelentették be tegnap este. A Világbank közése szerint a program célja, hogy a stratégiai gázinfrastruktúrába történő beruházásokkal, az ágazati reformokkal és az intézmények megerősítésével növeljék Szerbia energiaellátásának biztonságát, megbízhatóságát és ellenálló képességét. A heves esőzések következtében bankok egyes részei víz alá kerültek, ami fennakadásokat okozott a közlekedésben, és több lakost evakuálni kellett. A város fő csatornáiba több mint 20 cm-nyi csapadék zúdult, az árvíz pedig különösen bankok központi és keleti részein terjedt el, utakat zárt el és megbénította a közlekedést, jelentette az AP. Öt embert vettek őrizetbe vasárnap az egyik brit légitámaszpont közelében robbanó anyagokkal elkövetett visszaélés gyanújával. A nap folyamán a hatóságok kiürítették a nyugat-angliai Fairford támaszpont közvetlen közelében fekvő Welford község jelentős részét. A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ás vereséget szenvedett Ukrajnától péntek este a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának első fordulójában. Szerbia 2-1-es vereséget szenvedett Hollandiától a labdarúgó Nemzetek Ligájában, így továbbra is pont nélkül áll csoportja utolsó helyén. Túlnyomóan napos idő várható ma Szerbiában, gyenge vagy mérsékelt felhűsödéssel. A reggeli hőmérséklet 5 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23 és 26 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az elmúlt években folyamatosan igyekeztünk segíteni egyház közösségeink munkáját, karbantartási és fejlesztési terveiket, az idén sem volt ez másként. Közös erőfeszítéssel is együttműködve befejeztük a törökfalúi temető körüli kerítés kiépítését, valamint megkezdődött az adai pravoszláv templom udvarában a fal és a kerítés újraépítése, amely a folyamatban lévő munkátoknak köszönhetően az ősz folyamán be is fejeződik. Úgy szintén megkezdődött a moholi Szent György templom mennyezetének felújítása, amelyet az orgona restaurálása követ majd, mondta el Bilszky Zoltán polgármester. A jövőben is folyamatosan követni fogjuk az egyházközösségek fejlesztési igényeit, és ezekben is igyekszünk majd partnerek maradni.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Tisztelt termelők! A Hitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Hitel DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

A tartományi sport és ifjúsági titkárságon való sikeres pályázatnak köszönhetően újabb sportpályával bővül községünk. Az említett pályázatnak köszönhetően sor került a szerződés aláírására egy műfőves kispályás focipálya kivitelezésére az adai rekreációs parkban. A nemzetközi futballszabványok alapján megtervezett 20x40 méteres pálya építése már október hónap folyamán meg is kezdődik, amennyiben az időjárási viszonyok megengedik. A műfűves borítás lehetővé teszi, hogy a pályát az év nagy részében használják a foci kedvelők. Az új pálya jól illeszkedik majd a már meglévő sportlétesítményekhez, amely a futballpálya és a nemrégiben kialakított multifunkcionális sportpálya közelében kap helyet.

automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Szeretem a taximajt az ahhoz, vagy lesz, aki jobb lesz majd hozzád. Nélkület ideg ez a takaró, lehet soha többé nem bújsz már. Ugyanaz a mosoly, ugyanaz a pokol, az a menny, amit kaptam, visszafizetem. Legalább jobban tudnám azt, hogy mi legyen. Mert újra rád szoknék, de más vár az, aki lettem. Bár a hiányzó.

hazahoz egyszer. Ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel. Telefonszám 024 852 350. A Zsendi kőforragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot az adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka, vagy postán keresztül. Kontakttelefonszám 024 852 106 128-as mellék.
1: Adai Rádió. Hírek minden órában.

0: szív.
1: A pontos idő 11 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Lemondott Alekszandár Vučić, a politikus vasárnap este írta alá lemondását a szerb elnöki tisztségről. Ma átadja a tisztséget Ana Brnabićnak, aki ideiglenesen fogja ellátni a köztársasági elnöki teendőket. Dean Vukstankovic ügyvívő oktatási miniszter arra számít, hogy az új egyetemi tanév a tervek szerint október 1-én megkezdődik. Kijelentette, a tanítás felfüggesztése és az egyetemi épületek blokkádja egyértelműen jogellenesek, a felsőoktatási törvény megszegésének minősül. Október 31-ig meghosszabbította a kőolaj és a kőolaj származékok kivitelére vonatkozó ideiglenes tilalmat a szerbiai ügyvezető kormány. Az erről szóló határozat a hivatalos közlönyben jelent meg. Több turista érkezett Vajdaságba az év első 8 hónapjában, mint a tavalyi év azonos időszakában. A tartományi gazdasági és turisztikai titkárság adatai szerint januártól augusztus végéig 514.762 turistát regisztráltak, ami 14,2%-os növekedést jelent, közölték az illetékesek a Turizmus Világnapján. A külföldi vendégek száma 15,2%-kal nőtt, a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma pedig 24,3%-kal. Összesen több mint 1.540.000 vendégéjszakát jegyeztek, ezek 53,3%-át külföldi turisták töltötték el. A Világbank igazgató tanácsa 600 millió dollárt hagyott jóvá a szerbiai gázágazat fejlesztési programjára, jelentették be tegnap este. A Világbank közlése szerint a program célja, hogy a stratégiai gázinfrastruktúrába történő beruházásokkal, az ágazati reformokkal és az intézmények megerősítésével növeljék Szerbia energiaellátásának biztonságát, megbízhatóságát és ellenálló képességét. A heves esőzések következtében bankok egyes részei víz alá kerültek, ami fennakadásokat okozott a közlekedésben, és több lakost evakuálni kellett. A város fő csatornáiba több mint 20 cm-nyi csapadék zúdult, az árvíz pedig különösen bankok központi és keleti részein terjedt el, utakat zárt el és megbénította a közlekedést, jelentette az AP. Öt embert vettek őrizetbe vasárnap az egyik brit légitámaszpont közelében robbanó anyagokkal elkövetett visszaélés gyanújával. A nap folyamán a hatóságok kiürítették a nyugat-angliai Fairford támaszpont közvetlen közelében fekvő Welford község jelentős részét. A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ás vereséget szenvedett Ukrajnától péntek este a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának első fordulójában. Szerbia 2-1-es vereséget szenvedett Hollandiától a labdarúgó nemzetek ligájában, így továbbra is pont nélkül áll csoportja utolsó helyén. Túlnyomóan napos idő várható a Szerbiában, gyenge vagy mérsékelt felhűsödéssel. A reggeli hőmérséklet 5 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23 és 26 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

a legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Purchase your tracks today.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsavitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

tisztelt termelő! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Lemondott Alekszandár Vučić, a politikus vasárnap este írta alá lemondását a szerb elnöki tisztségről. Ma átadja a tisztséget Ana Brnabićnak, aki ideiglenesen fogja ellátni a köztársasági elnöki teendőket. Deán Vuk Stankovics ügyvívő oktatási miniszter arra számít, hogy az új egyetemi tanév a tervek szerint október 1-én megkezdődik. Kijelentette, a tanítás felfüggesztése és az egyetemi épületek blokkádja egyértelműen jogellenesek, a felsőoktatási törvény megszegésének minősül. Október 31-ig meghosszabbította a kőolaj és a kőolaj származékok kivitelére vonatkozó ideiglenes tilalmat a szerbiai ügyvezető kormány. Az erről szóló határozat a hivatalos közlönyben jelent meg. Több turista érkezett Vajdaságba az év első 8 hónapjában, mint a tavalyi év azonos időszakában. A Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkárság adatai szerint januártól augusztus végéig 514.762 turistát regisztráltak, ami 14,2%-os növekedést jelent, közölték az illetékesek a Turizmus Világnapján. A külföldi vendégek száma 15,2%-kal nőtt, a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma pedig 24,3%-kal. Összesen több mint 1.540.000 vendégéjszakát jegyeztek, ezek 53,3%-át külföldi turisták töltötték el. A Világbank igazgató tanácsa 600 millió dollárt hagyott jóvá a szerbiai gázágazat fejlesztési programjára, jelentették be tegnap este. A Világbank közlése szerint a program célja, hogy a stratégiai gázinfrastruktúrába történő beruházásokkal, az ágazati reformokkal és az intézmények megerősítésével növeljék Szerbia energiaellátásának biztonságát, megbízhatóságát és ellenálló képességét. A heves esőzések következtében Bangkok egyes részei víz alá kerültek, ami fennakadásokat okozott a közlekedésben, és több lakost evakuálni kellett. A város fő csatornáiba több mint 20 cm-nyi csapadék zúdult, az árvíz pedig különösen Bangkok központi és keleti részein terjedt el, utakat zárt el, és megbénította a közlekedést, jelentette az AP. 5 embert vettek őrizetbe vasárnap az egyik brit légitámaszpont közelében robbanó anyagokkal elkövetett visszaélés gyanújával. A nap folyamán a hatóságok kiürítették a nyugat-angliai Fairford támaszpont közvetlen közelében fekvő Fairford község jelentős részét. A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ás vereséget szenvedett Ukrajnától péntek este a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának első fordulójában. Szerbia 2-1-es vereséget szenvedett Hollandiától a labdarúgó Nemzetek Ligájában, így továbbra is pont nélkül áll csoportja utolsó helyén. Túlnyomóan napos idő várható ma Szerbiában, gyenge vagy mérsékelt felhűsödéssel. A reggeli hőmérséklet 5 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23 és 26 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Az elmúlt években folyamatosan igyekeztünk segíteni egyház közösségeink munkáját, karbantartás és fejlesztési terveiket, az idén sem volt ez másként. Közös erőfeszítéssel is együttműködve befejeztük a törökfalúi temető körüli kerítés kiépítését, valamint megkezdődött az adai pravoszláv templom udvarában a fal és a kerítés újraépítése, amely a folyamatban lévő munkálatoknak köszönhetően az ősz folyamán be is fejeződik. Úgy szintén megkezdődött a moholi Szent György templom mennyezetének felújítása, amelyet az orgona restaurálása követ majd, mondta el Bilszky Zoltán polgármester. A jövőben is folyamatosan követni fogjuk az egyházközösségek fejlesztési igényeit, és ezekben is igyekszünk majd partnerek maradni.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

0: Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.
1: A Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárságon való sikeres pályázatnak köszönhetően újabb sportpályával bővül községünk. Az említett pályázatnak köszönhetően sor került a szerződés aláírására egy mifőves kispályás focipálya kivitelezésére az Adai Rekreációs Parkban. A nemzetközi futballszabványok alapján megtervezett 20x40 méteres pálya építése már október hónap folyamán meg is kezdődik, amennyiben az időjárási viszonyok megengedik. A műfűves borítás lehetővé teszi, hogy a pályát az év nagy részében használják a focikedvelők. Az új pálya jól illeszkedik majd a már meglévő sportlétesítményekhez, amely a futballpálya és a nemrégiben kialakított multifunkcionális sportpálya közelében kap helyet.

Tisztelt termelők! A Kitel D.O.O. Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel D.O.O. Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

0: Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot az adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka, vagy postán keresztül. Kontakt telefonszám 024 852 106 128-as mellék.
1: Még mindig rólad írottad, úgy érzem, te vagy minden hang. De minden
0: Adai Rádió.

0: a pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Lemondott Alekszandr Vučić, a politikus vasárnap este írta alá lemondását a szerb elnöki tisztségről. Ma átadja a tisztséget Ana Brnabićnak, aki ideiglenesen fogja ellátni a köztársasági elnöki teendőket. Dejan Vukstankovics ügyvívő oktatási miniszter arra számít, hogy az új egyetemi tanév a tervek szerint október 1-én megkezdődik. Kijelentette, a tanítás felfüggesztése és az egyetemi épületek blokkádja egyértelműen jogellenesek, a felsőoktatási törvény megszegésének minősül. Október 31-ig meghosszabbította a kőolaj és a kőolaj származékok kivitelére vonatkozó ideiglenes tilalmat a szerbiai ügyvezető kormány. Az erről szóló határozat a hivatalos közlönyben jelent meg. Több turista érkezett Vajdaságba az év első 8 hónapjában, mint a tavalyi év azonos időszakában. A tartományi gazdasági és turisztikai titkárság adatai szerint januártól augusztus végéig 514.762 turistát regisztráltak, ami 14,2%-os növekedést jelent, közölték az illetékesek a Turizmus Világnapján. A külföldi vendégek száma 15,2%-kal nőtt, a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma pedig 24,3%-kal. Összesen több mint 1.540.000 vendégéjszakát jegyeztek, ezek 53,3%-át külföldi turisták töltötték el. A Világbank igazgató tanácsa 600 millió dollárt hagyott jóvá a szerbiai gázágazat fejlesztési programjára, jelentették be tegnap este. A Világbank közlése szerint a program célja, hogy a stratégiai gázinfrastruktúrába történő beruházásokkal, az ágazati reformokkal is, az intézmények megerősítésével növeljék Szerbia energiaellátásának biztonságát, megbízhatóságát és ellenálló képességét. A heves esőzések következtében bankok egyes részei víz alá kerültek, ami fennakadásokat okozott a közlekedésben, és több lakost evakuálni kellett. A város fő csatornáiba több mint 20 cm-nyi csapadék zúdult, az árvíz pedig különösen bankok központi és keleti részein terjedt el, utakat zárt el, és megbénította a közlekedést, jelentette az AP. Öt embert vettek őrizetbe vasárnap az egyik brit légitámaszpont közelében robbanó anyagokkal elkövetett visszaélés gyanújával. A nap folyamán a hatóságok kiürítették a nyugat-angliai Fairford támaszpont közvetlen közelében fekvő Fairford község jelentős részét. A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ás vereséget szenvedett Ukrajnától péntek este a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának első fordulójában. Szerbia 2-1-es vereséget szenvedett Hollandiától a labdarúgó nemzetek ligájában, így továbbra is pont nélkül áll csoportja utolsó helyén. Túlnyomóan napos idő várható ma Szerbiában, gyenge vagy mérsékelt felhűsödéssel. A reggeli hőmérséklet 5 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23 és 26 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Reklámok következnek. Szászhét Adai Rádió. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: ma is slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni. De nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hirdető,
0: a legjobb zenék. Adai Rádió.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: a világ ellen.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

tisztelt termelő! A KITE DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. KITE DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A rovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Lemondott Alekszandár Vučić, a politikus vasárnap este írta alá lemondását a szerb elnöki tisztségről. Ma átadja a tisztséget Ana Brnabićnak, aki ideiglenesen fogja ellátni a köztársasági elnöki teendőket. Dejan Vukstankovics ügyvívő oktatási miniszter arra számít, hogy az új egyetemi tanév a tervek szerint október 1-én megkezdődik. Kijelentette, a tanítás felfüggesztése és az egyetemi épületek blokkádja egyértelműen jogellenesek, a felsőoktatási törvény megszegésének minősül. Október 31-ig meghosszabbította a kőolaj és a kőolaj származékok kivitelére vonatkozó ideiglenes tilalmat a szerbiai ügyvezető kormány. Az erről szóló határozat a hivatalos közlönyben jelent meg. Több turista érkezett Vajdaságba az év első 8 hónapjában, mint a tavalyi év azonos időszakában. A Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkárság adatai szerint januártól augusztus végéig 514.762 turistát regisztráltak, ami 14,2%-os növekedést jelent, közölték az illetékesek a Turizmus Világnapján. A külföldi vendégek száma 15,2%-kal nőtt, a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma pedig 24,3%-kal. Összesen több mint 1.540.000 vendégéjszakát jegyeztek, ezek 53,3%-át külföldi turisták töltötték el. A Világbank igazgató tanácsa 600 millió dollárt hagyott jóvá a szerbiai gázágazat fejlesztési programjára, jelentették be tegnap este. A Világbank közlése szerint a program célja, hogy a stratégiai gázinfrastruktúrába történő beruházásokkal, az ágazati reformokkal és az intézmények megerősítésével növeljék Szerbia energiaellátásának biztonságát, megbízhatóságát és ellenálló képességét. A heves esőzések következtében bankok egyes részei víz alá kerültek, ami fennakadásokat okozott a közlekedésben, és több lakost evakuálni kellett. A város főcsatornáiba több mint 20 cm-nyi csapadék zúdult, az árvíz pedig különösen bankok központi és keleti részein terjedt el, utakat zárt el és megbénította a közlekedést, jelentette az AP. Öt embert vettek őrizetbe vasárnap az egyik brit légitámaszpont közelében robbanó anyagokkal elkövetett visszaélés gyanújával. A nap folyamán a hatóságok kiürítették a nyugat-angliai Fairford támaszpont közvetlen közelében fekvő Welford község jelentős részét. A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ás vereséget szenvedett Ukrajnától péntek este a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának első fordulójában. Szerbia 2-1-es vereséget szenvedett Hollandiától a labdarúgó Nemzetek Ligájában, így továbbra is pont nélkül áll csoportja utolsó helyén. Túlnyomóan napos idő várható a Szerbiában, gyenge vagy mérsékelt felhűsödéssel. A reggeli hőmérséklet 5 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23 és 26 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Ambaszádorbet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambaszádorbet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Lemondott Alekszandr Vučić, a politikus vasárnap este írta alá lemondását a szerb elnöki tisztségről. Ma átadja a tisztséget Ana Brnabicnak, aki ideiglenesen fogja ellátni a köztársasági elnöki teendőket. Dejan Vukstankovic ügyvívő oktatási miniszter arra számít, hogy az új egyetemi tanév a tervek szerint október 1-én megkezdődik. Kijelentette, a tanítás felfüggesztése és az egyetemi épületek blokkádja egyértelműen jogellenesek, a felsőoktatási törvény megszegésének minősül. Október 31-ig meghosszabbította a kőolaj és a kőolaj származékok kivitelére vonatkozó ideiglenes tilalmat a szerbiai ügyvezető kormány. Az erről szóló határozat a hivatalos közlönyben jelent meg. Több turista érkezett Vajdaságba az év első 8 hónapjában, mint a tavalyi év azonos időszakában. A tartományi gazdasági és turisztikai titkárság adatai szerint januártól augusztus végéig 514.762 turistát regisztráltak, ami 14,2%-os növekedést jelent, közölték az illetékesek a Turizmus Világnapján. A külföldi vendégek száma 15,2%-kal nőtt, a külföldiek által eltöltött vendégészakák száma pedig 24,3%-kal. Összesen több mint 1.540.000 vendégészakát jegyeztek, ezek 53,3%-át külföldi turisták töltötték el. A Világbank igazgató tanácsa 600 millió dollárt hagyott jóvá a szerbiai gázágazat fejlesztési programjára, jelentették be tegnap este. A Világbank közlése szerint a program célja, hogy a stratégiai gázinfrastruktúrába történő beruházásokkal, az ágazati reformokkal és az intézmények megerősítésével növeljék Szerbia energiaellátásának biztonságát, megbízhatóságát és ellenálló képességét. A heves esőzések következtében bankok egyes részei víz alá kerültek, ami fennakadásokat okozott a közlekedésben, és több lakost evakuálni kellett. A város fő csatornáiba több mint 20 cm-nyi csapadék zúdult, az árvíz pedig különösen bankok központi és keleti részein terjedt el, utakat zárt el, és megbénította a közlekedést, jelentette az AP. Öt embert vettek őrizetbe vasárnap az egyik brit légitámaszpont közelében robbanó anyagokkal elkövetett visszaélés gyanújával. A nap folyamán a hatóságok kiürítették a nyugat-angliai Fairford támaszpont közvetlen közelében fekvő Welford község jelentős részét. A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ás vereséget szenvedett Ukrajnától péntek este a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának első fordulójában. Szerbia 2-1-es vereséget szenvedett Hollandiától a labdarúgó nemzetek ligájában, így továbbra is pont nélkül áll csoportja utolsó helyén. Túlnyomóan napos idő várható ma Szerbiában, gyenge vagy mérsékelt felhűsödéssel. A reggeli hőmérséklet 5 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23 és 26 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350. A legfrissebb slágerek az Adai Rádión.

Az elmúlt években folyamatosan igyekeztünk segíteni egyház közösségeink munkáját, karbantartási és fejlesztési terveiket, az idén sem volt ez másként. Közös erőfeszítéssel is együttműködve befejeztük a törökfalúi temető körüli kerítés kiépítését, valamint megkezdődött az adai pravoszláv templom udvarában a fal és a kerítés újraépítése, amely a folyamatban lévő munkátoknak köszönhetően az ősz folyamán be is fejeződik. Úgy szintén megkezdődött a moholi Szent György templom mennyezetének felújítása, amelyet az orgona restaurálása követ majd, mondta el Bilszky Zoltán polgármester. A jövőben is folyamatosan követni fogjuk az egyházközösségek fejlesztési igényeit, és ezekben is igyekszünk majd partnerek maradni.

Ambassador Vet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Vet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A Jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Kelet termelő. A Kitel BOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitedi UU Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: Belül ugyanaz a csend, pedig figyelek rend. Az üzenetet

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A tartományi sport és ifjúsági titkárságon való sikeres pályázatnak köszönhetően újabb sportpályával bővül községünk. Az említett pályázatnak köszönhetően sor került a szerződés aláírására egy műfőves kispályás focipálya kivitelezésére az Adai Rekreációs Parkban. A nemzetközi futballszabványok alapján megtervezett 20x40 méteres pálya építése már október hónap folyamán meg is kezdődik, amennyiben az időjárási viszonyok megengedik. A műfűves borítás lehetővé teszi, hogy a pályát az év nagy részében használják

Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot az adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka, vagy postán keresztül. Kontakttelefonszám 024 852 106 128-as mellék.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Lemondott Alekszandár Vučić, a politikus vasárnap este írta alá lemondását a szerb elnöki tisztségről. Ma átadja a tisztséget Ana Brnabićnak, aki ideiglenesen fogja ellátni a köztársasági elnöki teendőket. Dean Vukstankovic ügyvívő oktatási miniszter arra számít, hogy az új egyetemi tanév a tervek szerint október 1-én megkezdődik. Kijelentette, a tanítás felfüggesztése és az egyetemi épületek blokkádja egyértelműen jogellenesek, a felsőoktatási törvény megszegésének minősül. Október 31-ig meghosszabbította a kőolaj és a kőolaj származékok kivitelére vonatkozó ideiglenes tilalmat a szerbiai ügyvezető kormány. Az erről szóló határozat a hivatalos közlönyben jelent meg. Több turista érkezett Vajdaságba az év első 8 hónapjában, mint a tavalyi év azonos időszakában. A Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkárság adatai szerint januártól augusztus végéig 514.762 turistát regisztráltak, ami 14,2%-os növekedést jelent, közölték az illetékesek a Turizmus Világnapján. A külföldi vendégek száma 15,2%-kal nőtt, a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma pedig 24,3%-kal. Összesen több mint 1.540.000 vendégéjszakát jegyeztek, ezek 53,3%-át külföldi turisták töltötték el. A Világbank igazgató tanácsa 600 millió dollárt hagyott jóvá a szerbiai gázágazat fejlesztési programjára, jelentették be tegnap este. A Világbank közlése szerint a program célja, hogy a stratégiai gázinfrastruktúrába történő beruházásokkal, az ágazati reformokkal és az intézmények megerősítésével növeljék Szerbia energiaellátásának biztonságát, megbízhatóságát és ellenálló képességét. A heves esőzések következtében bankok egyes részei víz alá kerültek, ami fennakadásokat okozott a közlekedésben, és több lakost evakuálni kellett. A város fő csatornáiba több mint 20 cm-nyi csapadék zúdult, az árvíz pedig különösen bankok központi és keleti részein terjedt el, utakat zárt el és megbénította a közlekedést, jelentette az AP. Öt embert vettek őrizetbe vasárnap az egyik brit légitámaszpont közelében robbanó anyagokkal elkövetett visszaélés gyanújával. A nap folyamán a hatóságok kiürítették a nyugat-angliai Fairford támaszpont közvetlen közelében fekvő Welford község jelentős részét. A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ás vereséget szenvedett Ukrajnától péntek este a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának első fordulójában. Szerbia 2-1-es vereséget szenvedett Hollandiától a labdarúgó nemzetek ligájában, így továbbra is pont nélkül áll csoportja utolsó helyén. Túlnyomóan napos idő várható a Szerbiában, gyenge vagy mérsékelt felhűsödéssel. A reggeli hőmérséklet 5 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23 és 26 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották! Uepa! 1, 2, 3, un pasito.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumixíles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Sassi Tagis Hit, Odoi Radio. Ambaszádor vett oda, egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambaszádor vett oda, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Lemondott Alekszandr Vučić, a politikus vasárnap este írta alá lemondását a szerb elnöki tisztségről. Ma átadja a tisztséget Ana Brnabicnak, aki ideiglenesen fogja ellátni a köztársasági elnöki teendőket. Dejan Vukstankovics ügyvívő oktatási miniszter arra számít, hogy az új egyetemi tanév a tervek szerint október 1-én megkezdődik. Kijelentette, a tanítás felfüggesztése és az egyetemi épületek blokkádja egyértelműen jogellenesek, a felsőoktatási törvény megszegésének minősül. Október 31-ig meghosszabbította a kőolaj és a kőolaj származékok kivitelére vonatkozó ideiglenes tilalmat a szerbiai ügyvezető kormány. Az erről szóló határozat a hivatalos közlönyben jelent meg. Több turista érkezett Vajdaságba az év első 8 hónapjában, mint a tavalyi év azonos időszakában. A tartományi gazdasági és turisztikai titkárság adatai szerint januártól augusztus végéig 514.762 turistát regisztráltak, ami 14,2%-os növekedést jelent, közölték az illetékesek a Turizmus Világnapján. A külföldi vendégek száma 15,2%-kal nőtt, a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma pedig 24,3%-kal. Összesen több mint 1.540.000 vendégéjszakát jegyeztek, ezek 53,3%-át külföldi turisták töltötték el. A Világbank igazgató tanácsa 600 millió dollárt hagyott jóvá a szerbiai gázágazat fejlesztési programjára, jelentették be tegnap este. A Világbank közése szerint a program célja, hogy a stratégiai gázinfrastruktúrába történő beruházásokkal, az ágazati reformokkal és az intézmények megerősítésével növeljék Szerbia energiaellátásának biztonságát, megbízhatóságát és ellenálló képességét. A heves esőzések következtében bankok egyes részei víz alá kerültek, ami fennakadásokat okozott a közlekedésben, és több lakost evakuálni kellett. A város fő csatornáiba több mint 20 cm-nyi csapadék zúdult, az árvíz pedig különösen bankok központi és keleti részein terjedt el, utakat zárt el és megbénította a közlekedést, jelentette az AP. Öt embert vettek őrizetbe vasárnap az egyik brit légitámaszpont közelében robbanó anyagokkal elkövetett visszaélés gyanújával. A nap folyamán a hatóságok kiürítették a nyugat-angliai Fairford támaszpont közvetlen közelében fekvő Welford község jelentős részét. A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ás vereséget szenvedett Ukrajnától péntek este a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának első fordulójában. Szerbia 2-1-es vereséget szenvedett Hollandiától a labdarúgó nemzetek ligájában, így továbbra is pont nélkül áll csoportja utolsó helyén. Túlnyomóan napos idő várható ma Szerbiában, gyenge vagy mérsékelt felhűsödéssel. A reggeli hőmérséklet 5 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23 és 26 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350. 107,7 Adai Rádió.

Az elmúlt években folyamatosan igyekeztünk segíteni egyház közösségeink munkáját, karbantartási és fejlesztési terveiket, az idén sem volt ez másként. Közös erőfeszítéssel is együttműködve befejeztük a törökfalúi temető körüli kerítés kiépítését, valamint megkezdődött az adai pravoszláv templom udvarában a fal és a kerítés újraépítése, amely a folyamatban lévő munkátoknak köszönhetően az ősz folyamán be is fejeződik. Úgy szintén megkezdődött a moholi Szent György templom mennyezetének felújítása, amelyet az orgona restaurálása követ majd, mondta el Bilszky Zoltán polgármester. A jövőben is folyamatosan követni fogjuk az egyházközösségek fejlesztési igényeit, és ezekben is igyekszünk majd partnerek maradni.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

tisztelt termelők! A Kitel D.O.O. Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésünk napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel D.O.O. Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: Akinek fáj még az és vele marad, neki minden a szabad, ő a sodró. Szerelem a hirtelen harag, a szív beleszakad, ahogy megvágy.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A tartományi sport és ifjúsági titkárságon való sikeres pályázatnak köszönhetően újabb sportpályával bővül községünk. Az említett pályázatnak köszönhetően sor került a szerződés aláírására egy műfőves kispályás focipálya kivitelezésére az adai rekreációs parkban. A nemzetközi futballszabványok alapján megtervezett 20x40 méteres pálya építése már október hónap folyamán meg is kezdődik, amennyiben az időjárási viszonyok megengedik. A műfűves borítás lehetővé teszi, hogy a pályát az év nagy részében használják a foci kedvelők. Az új pálya jól illeszkedik majd a már meglévő sportlétesítményekhez, amely a futballpálya és a nemrégiben kialakított multifunkcionális sportpálya közelében kap helyet.

Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot az adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka, vagy postán keresztül. Kontakttelefonszám 024 852 106 128-as mellék.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće